0: már?
1: Nem.
0: Ott vagyunk már?
1: Igen, tényleg?
0: Nem. Ott vagyunk már?
2: Nem.
0: Ott vagyunk már?
3: Nem.
4: Itt vagyunk.
0: Ott vagyunk már?
2: Nem.
3: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Ó, na végre.
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: 東京 FM、 私赤字
1: We are in!

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neve.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.

ilyenben csak csapatás és tömegveretés, csak megnyomod a gombot és jó megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756.
1: Super DJ Radio Hungarian Web Radio Station.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket, itt a Szubredi.

0: Verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Párnánk puha, ágyunk köle lányára.

0: A nap 24 órájában csak neked zenélünk. SuperDJRadio.hu.
1: Ön a szerelem doktor számát hívta. A sípszó után üzenetet hagyott.

0: Vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen.
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió. A legjobbak a legjobb helyen.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: Ez a Super DJ Rádió.
2: Hi, we're Clean Bandit.
1: Ez a Super DJ Rádió.
3: I'm David Guetta.
1: Ez a Super DJ Rádió.
4: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
1: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk!

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. I'll show you secrets.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

a söröd illatát, mindenkinek kellemetesen jó délőtöt kívánok. Végre dokvetek lenni, ezek közül 4 órában borizkázhattok, hogyha van kötöttek, és remélem, hogy van. Erről extrém, nagyon-nagyon meleg időjárásból köszöntök mindenkit, egy romantik vágyom rád remixel. Ahogy kell csinálóként válok ide mindenkit. Jó szórakozást, jó lakot. Ez a Super DJ Rádió, benne pedig Boriszka. Így adok sok-sok-sok-sok-sok-sok folyadékot.

Jó, kézben Mazsi királynának is kellene. Szép napot kívánok, munka mellől is kitartást kívánok. Figyeljetek a nagyhőségben, a munkavégzésben is. Oldjószátok el, hogy ne kelljen, hogy baj legyen. Na, Isten István úr, itt vagyunk, jövő szép napot kívánok Erdélyből, Erdély Szentgyörgyből vártunk. Köszönjük szépen! És itt van velünk Réta kisasszony az ételen keresztül, kedves Réta üzeni, hogy szép gyereket, buliszkodj minden esdélyen hallgatóknak. Én ma még melód, aztán kettő nap pihi, kitartást mindenkinek ebben a nagyon-nagyon melegben. 12 óra meddig lehet, és van egy ablakos konyhában? Kemény vagyok, kibírom, így van. Azért így te is sok folyadékot, és érzitek, hogy nagyon-nagyon túlzottan, túlzok a meleg. Tessék pihenni, semmiféle főnök nem

Szeretném ezt tudom, hogy kellemes napot kívánok. Ide nekem, ugye Svédországból jössz, nem írom meg nektek, hogy hány fok van itt, mert az terrorizmus lenne. Legalább annyit írjál meg, légy szíves, hogy mennyivel hűvösebb. Sokkal kevésbé vagy.

egyébként mielőtt még bele is csapnánk itt azért a szokásos tematikába, mondanám az új információkat, hogy aki tömegközlekedik, az is nagyon-nagyon figyeljen, jó? Hogy mi a helyzet. Tehát egy-egy buszok kimaradnak, egy-egy buszok kevesebbet járnak, vagy másfelé mennek, vagy ritkita vannak. Mind a BKK-nál, mind a regionális közlekedésben tapasztalható, jó? Tehát mindenképpen, ha busszal mennétek, vagy vonattal, tájékozódjatok, jó? Mert teljesen megváltozik most. Úgy néz ki péntekig egyelőre, úgy néz ki, hogy nagyon-nagyon-nagyon változik a menetrend. Senki nem maradjon hoppon, jó? Gondolok elsősorban ugye a munkába készülőkre. Na, Stroke a Puditás, mert a Beautiful Smile!

Kérdezzék fel, a községi plébános elmegy a körzeti megbízotthoz, csak így zavarkertésképpen mondanám, tehát községi plébános elmegy a körzeti meghízotthoz. Édes fiam, segíts, mert elloptak a kerékpáramat, mit csináljak? Hát atyám, figyeljen ide, vasárnap a prédikációjában tessék elsorolni a 10 parancsolatot, és amikor odér, hogy ne lopja, nézzen jó körül, mert aki elbújik, az a tolvaj. Na, Misa utána plébános elmegy a rendőrhöz, az Isten megáldjon, édes fiam, megvan a bicikli. Na, úgy történt, hogy mondtam, hát mondjuk úgy, hogy majdnem. Elkezdtem sorolni a parancsolatokat, és amikor odaértem, hogy ne paráznák, hogy azonnal eszem ütött, hogy kinél hagytam a kerékpárom. De rossz, ugye? Egyébként van egy másik vicc, nem? Hogy miért kezdtem, atyám, belestem az erkölcstelenség bűnébe? Hát mit csináltál, kislányom? Hát az a helyzet, hogy én nem szeretek bugyit hordani, és mini szoknyában, mi most is, én bugyi nélkül vagyok. Mi a bűnnek a megbocsájtása? 3 milatyák és 4 cigánykerék. Na, doktor úr, csináljon valamit a feleségem, mert könyörög a férjem pszichiáternek, nem bírom tovább. 30 macskát tart a lakás. Mi jaj? El tudják képzelni, micsoda bűz a bezárt ablakok mellett? Azt mondja, hát miért nem nyit ablakot? Persze, mert kirepül a 200 galambom. El is jó. Csak kijön egy ember a templomból, és azt látja, hogy az útszélén egy kódus kéreget, adj neki 100 forintot, Isten áldja meg magát, majd imádkozni fogok az ön beteg anyósáért, az én imámnak, foganatcsomon, egyszer elfelejtettem imádkozni, mert éppen belúgtam, másnapra meg is halt szegény, azt, hogy itt van ez áldos barátom, aztán rúgjon be megint. Ez meg 200 forintból nem igen lehet, de mindenki érti, amit érteni kell. Viszont azt mondanám 0670-45-95-95-ös, ami Viber számunk, van egy boriszkás hívott 0 32 19 48 07 rupizsán.

tudom kell megmondani, mennyi a hőfok. Teles úréknál Spéldországban már tényleg itt kikapok, úgyhogy mondjuk annyi, hogy némiképp jobb az idő, barátságosabb a hőfok, mint amennyit most mit el tudunk viselni. Úgyhogy elősőnek is jelenem, szét abban kívánok, örülök, hogy te is velünk tartasz. Igen, a mai morgás inkább ilyen viccesnek kell mondani, azért én ott remek közlekedtem, ott hálítsenek megy a klíma, és hát mindig találok valami nagyszerű beszélgetést, nekem meg egyébként azért is nagyon jó, sokszor azért nem megyek taxival, mert hát én a téma az utcán hever, vagy a buszban akár, és takarító hölgyek, ilyen folyamatos takarítással rendelkezők beszélgettek, és tapasztalatokat osztottak meg, és vitatkoztak egymással, de jó sokáig utaztunk együtt, úgyhogy kihallgattam őket, úgymond, hát hatalmas, tehát az egyik elmondta, hogy ezzel a géppel hogy kell tölteni, azt nem úgy kell csinálni, rendesen szakmai vitát nyomtak takarításból, gyerekek, nagyon kemény volt, a benkizerbe így kérik, ott úgy kérik, ő leszerelte a kilincset, ne tudják rácsapni az ajtót, tehát ilyen nagyon komoly szakmai trükköket, burpistakat, és egy mondat volt, ami végképp megmaradt bennem, hát kicsit a morgásban is jó, hogy azért remélem, hogy ez nem dolgoz, hogy ő bizony, ha már nagyon sokat kell menni vízzel, azt csinálja, hogy amivel fölmosott ott, ahol általában nem járnak, azzal a vízzel mossa az ablakot. Hát azért nyeltem egy nagyot, hogy az biztos jó. Szerintem nem, és a másik is mondta, hogy az úgy nem jó, majd jön a főnököd, a Csabi. Ott a Csabi az valami isten lehetett, mert a másik úgy beszélt róla, mint a... Na most majdnem mondtam, hogy kik szoktak a hívők róla beszélni, de nem mondom, politikamentes műsor, szóval... Tudjátok, kire gondolok. Jaj, de gonosz vagyok. Na szóval a lényeg az, hogy úgy beszélt a Csabiról, mint valami istenségről. És rendesen ilyen szakmai zükköket elmondtak, ami nagyon megdöbbentő, és nyilván nem degradálom a szakmát, csak hogy így dugra volt hallani, hogy a takarításban is olyan szakszavakat mondtak, gyerekek, hogy én se értettem. Tehát, hogy így nagyon, és fölvágott az egyik a másiknak, hogy ő már 20 éve benne van a szakmába, és ő azt tudja, és hogy van ilyen oldaltakarítógép, ezt nem is értettem, mondott valami nevet rá, és azt hogy kell úgy megbillenteni, és akkor tökéletes 100%-ig takarítást csinált, és meg is mondta a Csabinak, hogy ő túlbecsületes, ahhoz, hogy ne végezzel a munkát. Nem tudom, milyen a túlbecsületes, mert szerintem csak becsületes ember van, mindegy, hát kicsit pigyározta magát az egyik hölgy. Egyébként nem is voltak olyan nagyon leéltek, tehát az egyik ilyen fiatalkának is szépen föl volt öltözve, második a hölgy az meg kicsit talán túl a szépsége zenítjén, de úgy korhoz képest még a műv kategóriában elment, és teljesen szépen föl voltak öltözve, és mentek ilyen munkákat képen csinálni, és akkor mondom, olyan szakmai vitában voltak, tehát így nem volt rossz hallgatni, csak egy kicsit úgy fölkaptam erre a fejemet, úgyhogy minden takarító nénit nagyon szeretünk, mindenkit üdvözlünk, csókoltatunk, és jó volt ilyeneket hallgatni, tehát higgyétek el, a buszon utazásnak rengeteg előnye van, hogy állom megy a klíma. Lenny.

Na kérdezem, a Bödösz a Vírnek, hogy üdvözlet éppen Székkutasról, Célilán Sárbogár. Na de Székkutas az merre fel, ma mondja valami városhoz, de életemben nevét nem hallottam, pedig azt néztem, a széjjel járom az országot, úgyhogy... De te is egyébként sok folyadékot inni, és ha van a kocsiba, vagy a kamionba, vagy a teherautóba klíma, toljad neki, Szabi!

Illetve nem, hogy nem tudom. Híja Anett, aki a bocsiéknál hírolvasó idevalósi, hát kösz. Sokat segített az orosz házas hódmezővásság, így már ezért jobban értem. Kedves szóval majd, hogyha a Híja Anett is megtudja, hogy én Tatabányán Kertarosban hol lakom, hol kell befordulni, akkor semmi gond. Addig, de azért köszi, hogy elmondtad, persze. 37 Celsius klíma maximum, igen. Sok fogyékot figyeltek, mert tényleg nagyon-nagyon meleg.

aki bizony jeles ünnepen is dolgozik, hiszen velünk Ali Bálint, Balúr, állandó kedves hallgatónk, aki egy kellemes szétdobot kíván mindenkinek, jó munkában, vigyázzatok magatokra, üdv! A Toyota M5-ös fényűző műhelyéből ünnepli bizony a születésnapját. De stabil leszek jövő hét végéig, ma van a születésnapom. De akkor kérem szépen, akkor neked azért egy kicsit szület legyen, otthon se nagyon dolgozzál, kedves ünnepos, és engedd meg, hogy magam és kollégáim nevében, kedves Szabi! Nagyon a Szabi a fenéket, Balú! Ezben nekem is a meleg hatására kell élni, tehát kedves Ali Bali Bálint úr, kedves Bali úr, neked nagyon-nagyon boldogságos, virágságos, mosolygos születésnapot kívánok, 72 órás orgazmus, meg ilyeneket. Na, bandeszek is kellene messzét, amit kívánok hegesztőként, csorváshoz jönöm mindenkinek, hát te is észre tessék hegezgetni, ha hegesztesz ma, mert nagyon-nagyon

Hát el kell mondanom azért természetesen az időjárás előrejelzést, mert bár mindannyian tudjuk, hogy a legmelegebb napokat, a legkritikusabb napokat éljük át, azért engedjétek meg, hogy legyen ez konkretizálva is, jó? Harmadfokú figyelmeztetés hőségre. Ugye tudnotok kell, hogy ez a legmagasabb piros fokozatú van elrendelve, és meg is tervezi a szervezetünket. Jelen pillanatban is 10 óra 52-kor 37 Celsius fokot mérünk az ország nagyobb részén, úgyhogy maradjon mindenkinek lenge nyári ruha. Mert a szerdán is marad ugye a forró idő, perzselő, napsütés, egy nagyon-nagyon kemény gomoly felhő képződhet, csapadék egyáltalán nem valószínű, a délkeleti szél mérsékelt marad, délután 39 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, UV sugárzás 16 óráig eléri a nagyon erős fokozatot, a tehetjük, kerüljétek mindannyian a tűző napfényt, tényleg, hogyha nem nagyon életbevágó, ne legyetek az utcán olyan 3 óráig, 11 órától szerintem. A távolabbi kilátások szerint pénteken jön a felfrissülés, úgyhogy hát nagyjából ha ez 5 fok lehűlésnek számítható, akkor az nagyjából péntekig kell kibírni, ugyanis akkor majd egy picit jobb lesz az időjárás, addig még a csütörtöki nap az nagyon kemény lesz. Csütörtökön ugyanis országszerte kitart még a forróság, a maximum elérheti a 42 Celsius fokot. Ugye ne felejtsük, ezt sokszor el szoktam mondani, de hát nem tudjátok, hogy ilyenkor a meteorológusok középértéket mérnek, tehát ezt árnyékban kell gondolni a 42 fokot, tehát a napon, a tűzőnapon, vagy az olyan sarkokban, ahol folyamatosan tűz a nap, ennél sokkal melegebb is lehet, ugye ez egy várt középérték. Tehát a 42 Celsius fok az így is extrém, és így is rekorddöntögető sajnos, úgyhogy nyugaton, észak-nyugaton jöhet majd a holnap késő délutántól, élénk erős lökés, észak-nyugatira poló szél, máshol esetleg a légmozgás is föltámadhat. Pénteken érkezik, tehát a felfrissülést hozó hideg front, jelentős csapadék azért így kispét csak lokálisan várható, országos esőre sajnos ne számítsunk. Enyhülni kezd a forróság, ez azt jelenti, hogy a 29 és 39 fok között alakul, délkeleten tart ki a legnagyobb meleg, de ez egy picit talán már érezni fogjuk, tehát mind viszonyítás kérdése, tehát 42 fokhoz a 39 fokot azért már érezzük. Szombaton a front mögött azért már frissebb lesz a hajnal, lehűléjjel az idő, 15 és 22 fok között alakul a minimum, napközben 29-34 fokra készülünk, ami mindig soknak minősül, viszont az iszonyítás alapján ugye itt azért már érezni fogjuk jóval, kicsit enyhébb az idő, és megélünk a szél is, esetleg erős délnyugati széllel is számolatok. Orvos meteorológus azt írja nekünk, hogy szerdán marad az ember próbáló hőség, a 40 fok körüli hőmérséket továbbra is jelentősen megterheli, még az egészséges emberek szervezetét is. Végzésén nehézségek is akár előfordulhatnak. Sokaknál jelentkezhet tompaság, fáradékonyság, dekoncentráltság. Az UV sugárzás, hogy említettem, 11 és 16 óra között országszerte extrém erős lesz, ezért a szabadban mindenképpen legyen kenve a bőrünk, akkor is csak kis időre megyünk. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyatékbevitelre, és természetesen vigyázzunk magunkra, figyeljünk másokra is, idősekre, betegekre egyaránt. Közlekedés meteorológia. Szerdán változatlanul száraz napos időre készülhetünk, a napos időbe mindenképpen legyen nálunk szemüveg, tartsuk megfelelő követési távolságot, a polgárok is imádják az ilyen időt, a csalánfélék kifejezetten magas koncentrációban, a gombák alacsony, és egy ülön parlagfő libatöbb kenderfélék, csalánfélék, pácsitfélék közepes kategóriában vannak a levegőben, a Balaton is nagyon meleg van, marad a felhőt a napos idő, csapadék továbbra sem valószínű, délután 39 fok köré forrósodik majd a levegő, a vízhőmérséklet is meleg, 27 Celsius fokos, úgyhogy a strandidő, meleg idő, de ott is nagyon figyeltek ezekre a szabályokra, mint hogy kenjük magunkat, ígyunk folyadékot, jó? Attól, hogy vízbe vagyunk, sajnos a hőség odakint ugyanúgy megterhelő. Én nem sokára mondok közlekedési infokat, ezt még a Koroszkó, és gyertek kívánság műsor, hogy szakadjatok továbbra is velem, és itt mindig a Szuper Rádió, és

5-5-kor frissült az oldala a közlekedési infókkal, azért gyorsan elmondom nektek, hogy a közlekedésben mire kell, hogy számítsatok, barátaim. Ez kérdezően műszaki hibás személyautó akadályozza a forgalmat az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Herceghalom közelében. A 24-es kilométernél a külső sávot lezárták, több mint 2 kilométeres már a torlódás. Az M0-as autózon az M3-as, M2-es csomópontok között a Megyeri híd felé vezető oldalon a 70-es, 71-es körút között munkavégzés miatt lezárták a külső és a középső sávot. Előre láthatólag 52-ig egy sáv lesz járható, közel másfél kilométeren tolódik a forgalom. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán csomópont építés zajlik, méghozzá Lajos Mizsák közelében. A 72-es kilométernél a külső sávot lezárták, a közel 4 kilométeres tolódó kocsisor szerintem hosszabb menetidővel is járt. Az 55-ös kiszállás térségében az 51 kilométernél levő vasúti átjárónál dolgoznak a munkások, 11 órakor lezárták a pilótpályát, rájuk azért nagyon figyeltek, nem egyszerű ilyenkor dolgozni az utakon. Nekik kitartást kívánok, tényleg vigyázzunk magunkra, Boriszkára, Széltanyokra, Kerekvilágra, mindenkire közlekedésben, és persze, ha tudjátok, hazavárnak mindenkit, meg persze oda is, ahol elindul. Gajgos Dan, Tillman Skills, ott a Heaven on Your Mind című felvételvel, itt pedig sárobozunk egyet a Radio Slave felvételen, remix verzióban, persze, hogy másképpen nem is szólhatna, hogy ez a Grindhouse.

Mészkos vagy az állatvég a horoszkóp előteljesül egy nagyon-nagyon kedves helyről, Aladról jelentkezett az én kedves Druszán Borbé és Zsolt Attila, aki bizony Aladon az evangélikus templom mögött a Földesi téren található Irish pubot adja és bívja és bízza szíves figyelmünkre. A hátsőre egy néptelensége burkolozó Máramaros környéki kis főzdéből jön egy korsó kb. 150 forint. Mi ebből ittunk egy-egy korsóval és ettünk egy csirkeszány korcsolyát sült krumplival 2800 forintból. Szerintem az nagyon-nagyon baráti. Túl sok képet nem is készített természetesen, írja nekünk még Bencsik Zsolti úr, hogy egyébként van ott egy magyar kraftsörös hűtő is a sarokban, meg kell figyelni. Viszont rengeteg fényképet kaptam, hát illik Arad utcáira a söntés, mondanám így, hogy 3-4 lépcső lefelé jutva már be is lehet jutni a szentébe, ahol egy motorkerékpár van az első kilítási tárgy között. Nem tudom, hogy az használatos, nem használatos, de teljesen illik szintén a díszhez. Papadlóval, a belső tér nagyon tiszta, igényes, különböző ívelt ablakrészekkel, a belső pultnál, asztaloknál is látni azt, hogy oda bizony jókedvűen ülnek az emberek. Pepsi hűtők, sörhűtők, mindenféle hűtők, igényesen, pontosan kimér sörökkel, csirkeszárnyakkal, sült krumplival lehet itt találkozni. Kon József neve van itt megemlítve még, valami híres sörpöző neveként, aki szintén fantasztikus, de a fajansztok is igényesen ki vannak alakítva, azt gondolom, ja és ráadásul, oda teszem még, hogy a italap is egyenően a borítója például kézzel rajzolt, a belső nyomtatottan jól olvashatóan több nyelven is látható, ami szintén fontos, úgyhogy én szíves eredményeképpen gratulálok Borbé és Attilának, hogy megtalált ezt a helyet, Irish Pub Arad, és tudjátok, ott is nagyon fontos, hogy fogyasztható felelősséggel, de most már mindjárt kapjátok a boriszkopot, föltezek még egy Icon Boogie-t, Bakkara és Start Money Remix, csak itt a Super DJ-ben, természetesen hol máshol.

Izikama Izinkó, tehát könnyen és könnyen megy a horoszkóp, azért most jön augusztus 5-én kósokkal az élen. Hát a kós szerdán érdemes egy pillanatra megállod, és őszintén mindig gondolod valóban el olyan csürgőse minden feladat, ami ennek elsőnek tűnik. Egy fölösleges kiadásról könnyen lemondhatsz, de ne vondd meg magadtól azokat az apró örömöket, amelyek valójában feltöltenek. Mikák, a jegyedben járó negyed hold segít visszatalálni ahhoz, ami számodra igazán fontos. Rendet tetsz a te otthonodban, az a pénzügyeidben és még a gondolataid között is. Ez jó, nem? De ikirek, egyszerre több ügy foglalkoztathat, hát szerdán nem lesz ez a megoldás, hogy még gyorsabb tempóra kapcsolt bizony. Nem kell ilyet csinálni, kapcsolt ki egy időre az aljas értékesítéseid, értesítéseket, nézd át a kiadásaidat és engedj el egy olyan kötelezettséget, amelyet már csak megszokásból vállalt. Te lesz, rákok, a környezetedben van, aki sürgethet, vagy megpróbálhat bevonni egy olyan ügybe, amely valójában nem a te felelősséged, ugye? A mai holdenergia segít gyakorlatilag döntéseket hozni, éjjél ezzel, oroszlán, komolyabb döntést kellhet meghoznod a munkáddal jövőddel, vagy az anyagi helyzeteddel kapcsolatban, ne költsél csak azért, hogy másokra hatást gyakorolj, de egy valóban minőség és hasznos dologra nyugodtan áldozhat, a nap végére megkönnyebbülhet. Egy pisilésre gondoltak, nem tudom, szűz, a szerdai energiák kifejezetten támogatják a tervezést, a rendszerezést és a gyakorlati döntéseket, ne es azonban túlzásba a spórolással vagy a selejtezéssel, nem kell mindentől megszabadulni ugyanis. Mérlegek! Szerdán a közös pénzügyek, a tartozások, előfizetések vagy a megosztott feladatok kerülhettek a figyelmek központjába, a mai hold energy arra tanít, hogy az egyensúly nem mindig egyenlő elosztás jelent, néha az a legigazságosabb, ha mindenki annyit vállal, amennyit valóban elvi, nem, ez mindig a legigazságosabb szerintem. Skorpiók, egy pontos kapcsolatod van, most a gyakorlatos kérdések kerülhetnek előtérbe. Kérem szépen, ne várd, hogy a másik kitalálja, mire van szükséged, inkább fogalmaz egyszerűen és egyértelműen, egy nyugodt beszélgetés stabilabb alapokat teremthet. Pontos lehet ez. Nyilasok, most nem érdemes újabb feladatokat vállalnod, amíg a meglévő ügyeidet nem rendezted el. Készíts átlátható napi rendet, egyszerűsítsd a bevásárlást, vagy rendezd át a munka környezetedet. Bak, és közben mondanám, hogy 11 óra 11 van, tehát mindegy, de bakoktak is, mert hogy szerdán újra felfedezted valamit, ami korábban sok örömet okozott, az utóbbi időben háttérbe szorult, lehet ez egy kreatív hobbi, régi ruhadarab, vagy egy olyan program, amelyhez nem kell komoly összeget elkölteni, a mai Hold Energia emlékeztette rá, hogy az élvezeteknek nem kell pazarlással járniuk, a legjobb pillanatok most az egyszerűségben és valódi jelenlétből születhetnek, nem tudom, a sörjövás ez mennyire hobbi, élet szél hülye, bizonytől, a lottonodban vagy a családi ügyekben válhat szükségesség kis rend, rakás, egy átrendezés, javítás, vagy kreatív újrahasznosítás meglepően jó hatással lehet a hangulatodra, nem mindent újonnan vásárolj meg. Végül, de nem utolsó sorban a halak koloszkópja a nap folyamán több kérés, üzenet és sürgősnek tűnő ügy találhat meg, de nem kell azonnal mindenre reagálnod, fogalmaz világosan, szab határokat és ne ígérj többet annál, amit kényelmesebben teljesíteni tudsz. Többé nem kell foglalkozni, csak a jók fognak megvalósulni, és már jöttek a kérések, kívánságok, mert hogy déltől szuper DJ kívánság műsor, szuper aki mi. Beletettem egy albatit a név, hogy szuper álljon a kívánság műsor, tehát kérni, kívánni, üzenni. Várom a kéréseiteket, déltől akkor 14 óráig játszom is őket szépen.

próbálnak mindig egy picikét próbálnak újdonságot mutatni. Hát a következő hírben nem a klausztrofóbiások lesznek a legboldogabbak, ugyanis megjelent az embereknek készült hűtőszekrény, japánok pedig már használják is. Ugye ez azt jelenti, hogy az emberek ülnek a hűtőszekrénybe. Tehát minden hűtőszekrényt az embereknek készül elsősorban, hiszen mi eszünk belőle, itt az embert hűtjük így, hogy ezt értsétek. Az SDRS hűtés technikai vállalat előállt a Duke Yimanon Box nevű személyes hűtőkabinnal, hiszen ez igazából egy kabin, mint szekrény, mert sokan egyszerűen csak hát emberi hűtőszekrényként apostrofálnak. A különleges japán találmány az interneten is gyorsan népszerűvé vált, japán nyarai ugyanis rendkívül megterhelők, a magas hőmérséklet és a párás levegő miatt gyakoriak sajnos a hőguta és a hőkimerüléses esetek. Idén július 15-én Tokióban egyetlen nap alatt 48 embert kellett kórházba szállítani hőguta miatt, mondjuk az is igaz, hogy sokan élnek ott nagyon kicsi helyen. Ez ösztönözte a vállalatot arra, hogy új megoldást fejleszten ki a gyors lehűlés érdekében. A Duke Yimanon Box egy fémből készült, üvegajtóval ellátott kabin, amelyet egyetlen személy tud használni. A felhasználó egyszerűen beül a beépített ülésre, miközben 520 fokos levegő áramlik a fejére, nyakára, vállára, hátára. A gyártó szerint 10 perc a kabinban elegendő lehet ahhoz, hogy gyorsan csökkenjen a test hőmérséklet, és enyhüljenek a hőség okozta rosszulét tünetei. A berendezés belső hőmérséklete nagyjából 15 Celsius fokon maradt, három különböző hűtési és légáramlási üzemmód közül lehet választani, valamint 20 perc után automatikusan kikapcsol, hogy elkerüljük ugye a túlzott lehűlést. A Duke Yimanon Boxben megvásárolható ipari hűtés technikai forgalmazóknál nagyjából 3 millió forint az ára, egyébként annyira nem is tűnik egy úgy soknak, de elsősorban vállalatoknak, állami szervezeteknek árusítják, a rendszer viszont beválik, a jövőben magánszemélyek számára is elérhetővé válik. Egyes japán önkormányzatok ingyenesen használható hűtőkabinokat állítottak fel, hogy a lakosok a legforróbb napokon gyorsan lehűtessék magukat. Azt nem tudom egyébként, hogy a hirtelen hűlés mennyire terheli meg mondjuk az ember vérnyomását, hát erről nem tudja a hír, de valószínűleg azért az orvosilag is bevizsgált termékről van szó, ilyen szempontból nem rossz, de tény és való, aki klausztrofóbiás, az kerülje az ilyesmit. És aztán ne kapjunk hőgutát, az is nagyon fontos, ma sem. Nem állunk meg a zenékkel, hogy jobban tényleg a délőtt, Black Eyed Peas érkezik már is, a Non-Stop the Party.

Képzeljétek, 31 éves a világ legidősebb macskája. Csodájának, ugyanis Milnek a teknőc tarka cicukának, aki egyáltalán már 31. születésnapját ünnepelte, az az emberi években számolva mondhatnánk úgy, hogy 146 éves. Igaz, a teknőc tarka macska előbb néhai feleségéjé, Paulája volt a gazdájának, akit Leslie Greenhornnak hívnak, aki 1995-ben 3 hónapos kölyönként fogadta örökbe a cicát, tehát dokumentálta 35 év magyarul, és kérem szépen, elmondása szerint Mill az elmúlt 10 évben kizárólag Buxton természetes ásványvizet ivott, ami mellett persze bőségesen kapott finomságot is, például lazacot meg a garnélarákot. Jó étvet a cicának, hát neki lehet, hogy nem fúj.

Gergő Norbertnek is kellemes szétabot kívánok, és neked is mondanám azért óvatosan a kinti hálózása. Nagyon-nagyon meleg van még árnyékban is, úgyhogy tessék egy picit többet pihenni, több folyadékot fogyasztani, és ez legyen parancs! Na persze tényleg csak komolyan mondom, legyenek be a nejek kapított főgutát. Örülök, hogy itt vagy velünk Norbert úr, és hallgass, és persze Bélyák Tibi barátomnak is szétabot kívánok. Szia Boriska, sziasztok, szuperek! Szervusz, kedves Tibor úr, csodálatos szép napot kívánok mindannyiatoknak! Streisand.

Tudkor is jelentkezik, hogy szép napot kívánok mindenkinek, üdvözlet a 16 Celsius fokos esős Írországban. Szeretünk ám. 16 fok esik, jó van. Jó, persze egyébként most csak a nagy aztánk, aztán most 16 fok lenne, két napon mindenki biztos írná meleget.

fontos gyakori nevet ünneplünk, Krisztinák ünneplik a névnapjukat. Nagyon-nagyon boldog szülnapot helyett névnapot kívánok mindenkinek, aki Kriszti, Krisztina vagy Krisztike, az is, aki régebben Éva volt. Annak is boldog névnapot kívánunk. És tényleg van ilyen, na mindegy. A Krisztin eredetű latin jelentése, hogy a Krisztushoz tartozó boldog névnapot nekik is, és vannak másodlagos névnapjaink. Afroditi, Havaska, Manon, Zebulon, az nagyon szép név, Abélia, Hófehérke, Krista, Lucius, Ossian, Oswald, a Szalviátor, Viátor, Nóna, Oswald, Őzike, nézzük meg, hogy Őzike, Párizs, Iszolda, Peregrina névnap is van. Holnap majd a Bettinek és a Bettákat tessék köszönteni, és mindenkinek nagyon boldog szülcsenapjét, csak úgy, mint Balúrnak is, a mai szép napon. Rajzom a Putyatásban, ez pedig Noizvokert csapata, mint a Putyatás.

1996 éve született Neil Armstrong, ugye volt amerikai űrhajós, az első ember, aki Holdra lépett. A Golszkis töltetet elmeséltem meg, de majd egyszer elmondom még. 176 éve született Guy de Maupassant, francia író, a modern novella atya, úgy írtott asszony életét. Úgy, de milyen jó volt a regény. 166 éve született Louis Pine, angol festőgrafikus, emberi tulajdonságon felrajzolt nagyszemű macskákat ábrázolt. 150 éve született Mary Riller Bird, amerikai történész és írónő is volt egyben. 138 éve Bertha Benz 106 kilométert vezetett, majd visszatért a kiinduló helyre. Ez volt az első hosszú autóút 1888-ban, ugye? 114 éve született Pierre Abbé, francia katolikus pap, a szegényeket és menekülteket támogató Emmaus mozgalom alapítója. 1912-ben Clevelandben üzembe helyezték az első forgalomirányító közlekedési lámpát. 97 éve született Boros Otto, kétszeres olimpiai bajnok, vízilabdázónk. 94 éve született Gerecse Gusztáv, most hát dehogy Gerecse, Gecse Gusztáv, filozófus, vallástörténész, aki Aquinói Szent Tamás fordított magyarra. És 81 éve született Gici Csaba, olimpiai ezüstérmes, háromszoros világbajnok, kajakozó, az egyik Gecse, a másik Gici, egy a lényeg, hogy nagyon híres emberek, és próbáljuk emlékezni. Nem sokára kezdjük a kívánság műsor, várom már a kérdést.

A döntő kívánság műsor, említettem nektek, az 4 perc, hogy nyitom a kívánság szacsot, mint a Pisti. 18 órától viszont lesz még élőadás, van doktor, Tomi barátunk. Adja és javítja a közhangulatot, és 5 kedvedik DJ Simon, 20 órától hallgassátok a Super DJ Rádiót minden időben.

0: Szuper DJ Rádió. Csak neked zenél. Kattanj rá! www.szuperdjradio.hu.
1: Nekem a folytatás mellett, hát a kezdében jobban tetszik, akkor kezdenék a nagyszerű muzsikát. Egészen pontosan a Kata szeretné küldeni az ő kedvesének Bálintnak a Starship-ot, úgyhogy Bálint úr, egy Nicki Minaj felvétellel szeretné neked kedveskedni, és beszéltek ezzel kérések, kívánság.

Szereplésére, aki bizony egy egységvel, illetve nevét a picikét csak névikép rokon a nagyszerű blues sztárnak. A nőkérésére érkezik, visszatértem, azt mondja, hogy 15 hónap lábadozás után a térművédből, a másfél hónap az szerintem, csak már kicsit messze van a monitor, a másfél, mindegy, az is nagyon sok egyébként, örülök, hogy akkor a térművédét után szó szerint lábadoztál, és természetesen örülök annak, hogy jobban vagy. Még mindig tökéletes a műsor, köszönöm szépen, adásfeltöltésről később, meg intézkedem, egy picikét el vagyok maradva, természetesen pótolni fogom, köszönöm szépen a kedves szavakat és a hiányérzetet, és akkor konkrétan déllel kezdjük meg a hangot, alapodást érkezik, Mr. Oizo!

dal, amit el is tudok táncolni, szerintem párral láttátok át, soha meg nem ismétlődő alkalom, úgy mondják ezt szépen. Na, és Encsikét is üdvözlőjük természetesen. Szia, kedves Boriska, végre beestem, szép napot kívánok mindenkinek. Pucsika, ír a Encsike, és akkor az ő kérésre érkezik Elhamből, ez pedig az Up and Down, ha lehetséges, már is szól a dal.

fönt és nem, és itt a lent menjünk, mert érkezik a nagyszerű felvétel le is lábon itt, egy kicsit aprósabbra vettem a figurát, remélem tetszeni fog ebben a megoldásban is, mert hogy itt van velünk N.E. természetesen Erika, aki szeretne egy dalt kéni, méghozzá egy a Madonnától a Lais Labonitás, küldeném mindenkinek, aki szeretne és kitartást ebben a nagy menekben, köszönjük szépen, én is köszönöm szépen a kérést, szól a dal. Te is vigyázz magadra a melegbe természetesen.

Nem megyünk a hűségtől, de lassan-lassan csak túl leszünk rajta, ide nekünk ez is. Szeretnék egy Elton John, Beaut és persze a felvétel, a nagyszerű Morning on the Mind, a Petfalk Remixet halljátok, én köszönöm a kitartást, igyatok sok folyadékot, te is, ennél többet nem tudtok tenni ti sem.

hallgatóktól megszokhattottuk már egy időben, hogy általánosságban BTS felvételeket kér, hiszen nagy rajongója a csapatnak. Most már ez másképpen le is fordította nekem, mint a nem tudom, a Permission to Dance, az engedély a tánc,

És a Istenről nagyon dolgot fogalmazott meg nekem. És nyilván itt nem is rólam szól ez a történet elsősorban. A déli harang szó nekem a délben mindig nagyon pontos, én természetesen nem véletlenül használom a műsor kezdésre a déli harang szót. Számomra nagyon nagy büszkeség a déli harang szónak természetesen a hagyománya. És én azt gondolom, hogy nem szabad odáig eljutni soha semmilyen hatalomnak, vagy bármilyen vezetőnek, legyen az akármilyen oldal, akármilyen beletottságú, hogy ezt a dolgot megkérdőjelezze, vagy el akarja venni. A déli harang szó hozzánk tartozik. Ezért aztán nagyon-nagyon szeretném, hogyha a következő alkicsit a déli harang szót is köthetnénk. Kárpátia érkezik, és persze Tibor panaszoltál a Hazám, Hazám című dal, hiszen ez az ország a miénk, a déli harangszó a magyaroké.

Tehát kérdezem, már itt megik lett a Balaton, a nyaraláskor a Balaton. Még lett volna meg a tisztató, érted? Egy a lényeg, hogy érkezik a Magas Ébredős Company és a Balaton című dal. Legyen az magasan, alacsonyan fekvő vízállással, akkor is.

Itt a nyári sláger viszont valamikor 1993-ból érkezik a Hathaway féle Rock My Heart Geringer Dornak a sok kedves emléket szerintem neki is jó felidézni, úgyhogy kedvinkes Geringer Norbert úrnak Rock My Heart. Az a pedig természetesen Hathaway harmadik kis tevezetre szól, gulolós és nem összeszívtörő szív össze.

tú me dices, tío. Csuka Mónika, hogy mindjárt énekel, a Sirek című dalnak egy metalcover érkezik, amiket azért sem annyira valószínűleg, hogy ez jó szóljon, és az eredetét is nagy feló, hát igazából jegyzi, akiről azért sokan tudjuk, hogy igen, csak jó, kemény, rokkos muzsikákat is tudod készíteni nekünk, szóval Endre kérésére szóljon, egészen pontosan a kérés, nagyon nagy köszönettel, úgyhogy Csuka Mónika dal érkezik a Sirályok Sírnak című metalcoverrel, csak és különleges alkalommal, itt a Super DJ Rádióban.

Tudom, ha ki nem álltam a digidagi daganatos mondókát, úgyhogy a digidig azért néha visszatér, többször, hiszen a következő felvételként Kartner MS, hát az mesi a vidalakókkal egyetemben szeretnék küldeni, valamint kérni, de az illámta érkezik a digidig is. Vigyázzon mindenki nagyon magára, egészségünk csak egy van, így van, mint hogy fejünk is, azt se veszítsük el.

mindig elított a DJ-nál, és higgyük el neki. A következő dal pedig annak ellenére lesz kedvencem Alinek, hogy az ő születése előtt 3 évvel készült el a dal. Nem mondom, hogy mikor akar ki lesz számítani, hogy hány éves a hölgy. Egy a lényeg, hogy érkezik Krasznai Krisztával, és Master Oltal egyik nagyon nagy kedvencem számomra, hogy ez a számszint, amit csak ennyi. Hát mi lenne más?

tempo che ci sono questa canzone, Finance Man, így van, a dal már egyszer megjelent, ezt a verziót választottam, ezek a Finance Man, így van, Eurodance megoldással az Imagine érkezik, a Darkness című felvétele, kérésre és kívánságra, már is érkezik a nagyszerű muzsika Endre úr kérésére, kitartást kíván mindenkinek ebben a nagy hőségben, és vigyázzunk a hitatállásra, köszönjük szépen, minden kollégám nevében kérjük, és küldjük a dalt neked is, jöjjön Darkness az In My Dreams!

Hát ébresztő mindenki, aki éppen eseggesen elbóviskolt, hanem jön a felvétel ébresztőként is kérésre kívánság. Ott is, hogy második számú kérése. Egy Rafael Schiva Demisben szól a felvétel, adja pedig a Bon Jovi nóta. Egy kicsit másképpen, de dal adja magát, hiszen ez a Living on the Player kicsit dicsisebben.

a vágyok szemszín az mindig csodálatos dolog. Vannak készülnek, piros színek ritkán, akkor betegek, de van zöld szemű lány a világon, és ez énekel Paul Michel, az a Lord zenekar egyike kérésére jöjjön ez a nagyszerű felvétel. Nagyon nagy köszönettel érkezzen a muzsika, természetesen a Lord zenél jön.

Rolling Stones, de várni már nem kell, hiszen a következő kérés kívánság pedig. DJ Mogo Robbie-ban érkezik a Shining Star és a Scratch Remix érkezzen, természetesen szintén kérés és kívánságra, úgyhogy ez a felvétel Endre úrnak a jó voltával, az ő kérésére szóljon, egy kicsit stílusváltunk.

Hát bizony tényleg ezt zenélünk, hiszen a kérések, kívánságok folyton, folyván, folytvágy szólnak természetesen. Romi György kérésére ad az jó kis rossz filmről, ad a szarvasról szól a felvétel. Egész most lejöttek végre a tetőről, hány fok volt a tetőről, ugye nem a emelkedésre rejtelünk kíváncsi, de már legalább a sörözés folyik. Igazatok van, tegyétek ezt azért észre, persze. Tiba Brigád, szól egy kis Bass Hunter, és a hiány szól dalnak egy igazi kellemes kis klap verziója, jó pörgős megoldásban szóljon. Bass Hunter, I miss you! És hát tudok, hogy itt vagytok, szarvasiak, rossz filmiek, és Romi úrék is. Hát és most már hozzám fölmenni a tetőre, ott marad, ami fönn.

kéne szépen ilyen időben is lehet valaki azért kecses, mondhatnánk így, akár mondhatnánk, hogy kecse, hát valaki a szemöldök érfeste, valaki meg csak úgy szép, ahogy van, ma dal elől is szólt, jön a kis kecse lányom című felvétellel, és persze ezt a felvételt is szülinap helyett egészen pontosan csak úgy kérték, a vidéki lányok gyűltek Pestre, és egy számot, ha lejátszanak, így már mint a vidéki lányoknak, Gyestől és Angfája érkezik a kis kecse nagyon szívesen vidéki lányoknak, innen vidékről szól a felvétel, Dessel, ez a kis kecse.

Köszönöm, jókat vigyorok a felhő szélén, lóvat lágazva. Jó barátom, pedig itt fent gondolunk rá ezzel a dallal, Sád érkezik. Köszönöm, kedvenc dalom, Smooth Operator!

Madonna. Ha már szünetben, akkor természetesen kérés és kívánság. A kérés és kívánság meg ad kérése. Madonnát jön egy kis érdekes megoldás van, hogy én szeretem, Michael G-ekkel a Let Mix-tel érkezik ez a Holiday. Köszönjük a kérés kívánságot, szólodal!

Holiday Madonnától, és a záródalra pedig még maradt annyi időm mindenkinek küldjek egy nagyszerű felvételt, aki kért és kívánt, csak itt volt és hallgatott velem. Doktor jön majd Tamás úr valamikor, 18-ra tájéken van, addig is tudom, tessék, hallgatni a Zöpedési Rádiót, ígyatok folyadékot és tartózkodjatok a nagyon-nagyon meleg napsütéses kintlétől. A Tusiernek a diszkózban egy nagy felevőre valóban tényleg azt mondom, az a Tusiernem a végső, hiszen holnap majd érkezem. Addig is, kellemes napot mindannyiótoknak, a Boriszkát hallottátok az elmúlt 4 órában. Sziasztok!

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city.

0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Live

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben, ébresztem az emléket, itt a szemben.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: Hungarian Web Radio Station.
2: Super DJ Radio.
3: Sodor a funky.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
2: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

kis bakarit feeling így az elején. www.superdigiradio.hu-n éppen hazaérkeztem, és tényleg éppen. Nem, mint hogy éppen nem vagyok. Long, long, long. Hello, szuper. 0-70-45-95-95. Ez a Viber szám. Jöhetnek az üzik. Sziasztok, Doki vagyok. Ciao, ciao.

No pilas un tuave, Chihuahua. Chihuahua. Igazi doki. Olyan doki ellen ez zenék.

Hát ez csak a lóvéra ment. Kire másra nem. Everywhere. Oh, Shiva.

a pillanat, diszkusztált és a snap. Ez egy olyan remix, gyerekek, amit nem is olyan rég sikerült megszereznem Bakelit korongon. És azt mondom rá, hogy Jézus Mária, és jó napot kívánok. Figyelj!

Egyben 0-71, 95-95. És a család is itt van. Hello, és a család. Csodatos szép késő délután kívánok neked. Drága Dokined Erdélyből, Erdő Szent Györgyből, és az is a család. Még mindig jelen. És már váltunk nagyon nagy ölelés. Egy kis kedves család. Hello, és a család. Ciao.

Itt van ők Simon, és szia Simon! Nagyon gányó szó, szóval köszönöm szépen! Olyan, mint a pászra begyűltem volna a szalagot. A Magnó. Édes szívem, hogy szeretlek. Az órá is elfullos. Értem én. All right.

pocok a varázslatos barátok, ugye már a Magic Hand is where I am. Itt van Rick Bondes, szia Bondes, szia Doki Bondes, hegesztő jelen Csorvásról. És mindenkinek, aki a legjobb rádiót választotta a legjobb műsorvezetőkkel. Értetted? Magic Friend is where I am.

Olyan 40-50 másodperce értem haza, úgyhogy kicsi pillanat. Kicsit kitartás. Szóval, amit itt után, itt van Alexia, és Ice MC és a Russian Roulette. Jó kis long verzió van itt a www.szuperesirádió.hu-n. Na figyelj!

Ismét Viberi Tonic Zsú is. Szia Zsú! Hogy itt nekünk, szia, mi a keresztapa? Várj, ez én lennék a keresztapa ügynök meg, bárne. Mit teszünk, bassz? Igen, én éhes vagyok. Na jó, nem kell mindig kaviár, azt írja. De! Úgy derégettem egy finom kis kaviár pirítóssal, kicsit megkenve vajjal, de csak óvatosan. Rejtj fekete, hogy egy piros kaviár, amit ezt szeretem, Istenem. Gyerekkorom állna ezzel kergettek, hogy apa, már pedig, ha nem veszek meg a kaviárt, akkor nem mehetsz játszani. De hülye.

Need Your Ride. Küldjed meg a rajtot. Ride on a Need Your Ride. Egy százszor, de hányszor játszottam, gyerekek? Atya ég! Na figyelj, mi jön rá! Figyelj, szuper!

Ő volt Rajon Meteoride. Én pedig egy rózsaszín red. Ha már rózsa, akkor legyen vörös. Mi más legyen, nem? Mi a normális vagy? Azt a mindenit! Extended verzió van itt a www.fancuberizsirádio.hu-n. Come take my roses. Úgy is mondja, come take my roses.

velünk, Bazsi is. Szia, Doki, szép pörgös estét kívánunk neked. És mindannyiunknak. Jó kis este lesz, előre látom. Üdv, Bazsi. Hello, Bazsi. Come take my roses.

Ismét Viber. Gyuri is itt van velünk. Hello, Doki, szarvas jelen. Hűsítő sör a kézben. Mindenkinek jó lazulást, kitartást mindenkinek ebben a melegben. Ó, ebben a melegben. Ó, jó esik egy kis vörös rózsa. Csak ott szúrjon, csak ott szúrjon. Csak ott szúrjon. Csak ott szúrjon. Ride on a messenger. Hot like messenger.

Tudod, kak fultán. Itt vanunk Amadine. Hello, Amadine. Mit mond nekünk? You make me feel alright. Akkor figyelj!

napot, doktor úr! Igen, zsivány kezdés! Szóta zenét, mint a Blaha aludjáróban, a szórólapos fiú. Várj, azt hogy nyomja? Na, azt hogy nyomja?

Hogyai, mekkora jó kis Alexia. És a Summer is Crazy, itt a Super M. Bődület.

Ha mondom én. Ezt figyeld. Mi jön rá? Hoppi party!

maximális tisztelet, doktor úr! Szép meleg szerda délután, és jó adást kívánok neked a pokol raktárából. A pokol raktárából, mekkora doba! Édesen vigyázz magadra! Hello, Karesz! Imádás ezerrel!

Tönünk Öncsike is lesz. Sziadok én, sziasztok szuperek! Öncsike jelenne mindig gyönyörű szép estét. Jönök neked és minden kedves SDR hallgatónak. Kellemes zenehallgatást neked. Pedig jó adást kívánok. Pucsika Öncsike. Pucsika Öncsike. La-di-da. Vesz ügyelde.

Megmondom őszintén, ítáljuk mindig mutat újat. Most momentán a középsőjét. Ezt így elne.

amikor azt mondják, hogy figyelj már ide, Max! Nehogy mert szexelni az exeddel, mert abból óriási botrány lesz. Max, don't have sex with your ex! Hát abból ez lesz pont. Itt vagyunk, Zsolt! Szia, Zsolt! Hideg sörben gazdag este felét kívánok mindenkinek! És neked is egy Zsozsó bá! A kaméros jászelekről! Ó! A kaméros jászelekről! Jaj! Max don't have sex with your ex!

beszélünk Peti Survivor-en 0-70-45-95-95-95-ön. Szia Doki, Salgó Tarján jelen, küldött képet is. Hát itt vagy alattam pár méterrel. Hello Salgó Tarján! Én parádom vagyok fenn. Parádó hután.

Gyerekek, amióta megszereztem Librának a nagy lemezét, ez bődület. Itt van a Second Chance. Az is még annyira van rajta, mint az őrület. Bődület a zene. Na figyelj, itt van a Libra. Igazi szuper.

Light My Fire után, Love Is Paradise után, jön majd utána a Can You Keep a Secret, ugyanúgy a First Base. Arra, úristen, mekkora! Jézusom! Ezt figyelj, szuper! Még mindig First Base! 3, a 2, az 1, Base!

Oh, love is paradise. Oh, yeah.

meg, hogy Can You Keep a Secret után. Azt gondolkodtam, hogy halad. Végre hazaértem. Kérlek szépen, palacsinta lesz itthon. És olyan palacsinta, hogy jó napot. Hallod, ettél már Nutellát? Mákosan. Brutál. Ez lesz itthon. Mi 8 órát elértünk, és én Simon. Figyelj!

Honnan, hogy túros? Te egy fölös sportcukros. És úgy mákkal. Hallod? Miket kitalál ez, aki innen normális?

Can you forget you? Ez mekkora? Tidem, tidem. Figyelj! 3, 2, 3, 2, 1, Mákos Nutellás.

Manó azt mondja, Mákos, nutellás. My little flower. Na pillanat tovább, hello szuper. Olyan szintű jön, hogy dobod agyad ezerrel. Ezt figyeld!

my little flower. Tekerd meg annyit ír, hogy lehet, hogy öregszem. Várj, igen. De mikor ezeket a zenéket hallgatom, akkor újra fiatalnak érzem magam. És köszi, Hévás, jól esett. Ne viccelj már, te normális vagy, alapvető. Imádás ezerrel, Csabikám! Figyelj, mit keverek rá! Figyelj!

Mi is mit mi van? Annyit ír, hogy a porcukdost csak óvatosan toljad, mert beütnek az emlékek a fehér por láttán, és nem harapni fogod, hanem elszívni, tette baromára. Igazán hülye. Tehát még egyszer mondom. Itt van Future City. És egy olyan leves, ahol lesz otthon, hogy jó éjjel. Leves után pedig finom kis palacsinta, csintalan palacsinta. És utána nem kell palacsint. Porcukorra persze, mivel mással. Nutella. Hismák.

Reality Kucek. És a Gotta Get the Groove in. Jaj, de szerettem! Hányszor, de hányszor játszottam Jézusom. Figyelj, Gotta Get the Groove in.

Röpke 19 perc, és jön hozzánk Simon. I wanna be your lover.

és ha már palacsintára van szó. Gyuri írja, hogy szerintem ribizli is kellene hozzá, vagy boraszlekvár. Várja. Nutella, mák, ribizli és boraszlekvár. Így egyben jöhet!

Gyerekek, megmondom őszintén, hogy igen, mindjárt indulok palacsint a királyba. Hányszor, de hányszor játszottam ezt? Pilisörösváron. Jézusom! Atya úristen! És hány, de hány ember előtt? Úristen! Mi a nice a Dovidobe? Extendedben! Oh yeah!

Köszönjük és sziasztok! Énekelek tovább, szép estét! Köszönöm, hogy ott adok, köszönöm, hogy ennyien! Live without your love is! Yeah, yeah! I need your love!

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
1: Vagy éppenséggel, ó, yeah, csodálatos szép jó estét kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádion, ez itt már a Private Night DJ Simonnal, azaz velem egészen, hát 10 óra utánig, ahogy elnéztem itt az összerakott cuccot, pár perccel csak nem futunk tovább azért annyira 10 óránál, és hát lehet azt mondani, hogy most mondjam azt, hogy köszönöm a Dokinak ezt a csodálatos kis átadást, amit itt véghez vitt, vagy nem, ja nem, de az elmúlt 2 órát, azt igen, remélem most jól megtömi a... azt a pici bendőjét, a mákos ízés, kakaós csigás palacsintával, vagy palacsinta leves lesz, most nem tudtam igazából eldönteni, mit mondott. Hát jó étvágyat, Dokikám, ha hallgatsz, már ilyenkor ő már aludni szokott egyből kaja után. Na, hát az van, hogy még mindig ezek is ott voltak velem Jakab szálláson. De nem sikerült őket leadni, úgyhogy most leadom itt. 20-36-70-45-95-95, ez még mindig a Viberünk, ide lehet nekem írni, úgy, ahogy ezt megtettétek Dokinak is. Szívesen veszem én is a dolgot. És hogy mivel készültem? Hát ilyen kis izé, techno-progressive house izé, dallamos trance-es izé, valami ilyesmikkel. Itt az első zene 2024, Kevin the Rice és Why Do I, a Saga című nóta. Svédű tanács annyi tesz, hogy a mese. Szép kis mesének nézünk elébe, lehet azt mondani. Na, mit szoktam még mondani? Ja, az, hogy majd jövök még, meg olvasok, meg felolvasok, meg azt is, hogy oh yeah!

készülni. Még van velünk Encsike. Azt mondja, hogy na szia, drága DJ Simon, sziasztok, szuper kagylózok, Encsike jelenléti. Pipa, persze, mára is. Már nagyon vártam az oh yeah. Mond. Gyönyörű szép estét kívánok neked, és minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak. Jó kagylózást mindenkinek, neked pedig szuper jó meló előtti adit kívánok. És persze sok-sok kagylózó fülecskét, pucsika, hencsike, elég volt, hogy írjak még. Van még egy másodarsolyomba. Szerintem elég volt.

kajakagylózás neked is. Itt van velünk az is a család. A család fő is a István. Írt nekem azt, hogy a gyönyörű szép estét kívánunk neked, kedves DJ Simon Erdélyből, Erdőszennyőkből, az is a család még mindig jelen. Nagyon örülünk neked, már nagyon vártunk. Oh yeah! Egy levegő volt, oh yeah! Hello István, hello család! Jó kagylózást oda is! Itt van velünk a hetero barátom, Zoli is. Na, azt mondja, jó adást kívánok romantikusbe! Vagyok is. Meg nem is, itt van velünk Fritjó is, egyenesen a Zsúsából, Husankából. Tiszteletem, mesterem, üdv mindenkinek, ennyit ír. Köszönöm szépen, jó kagylózást neked is!

Cig robogunk. És 2009-ben az amerikai DJ, hagyjuk itt Európát, hozunk egy amerikai DJ-t, aki 1981. május 31-én született Los Angelesben.

megjött Lovász Károly, József barátom és Kárcsi. Közben is István, nagyon jó, tudom. 2009-ből az egyik legszebb nóta, az egyik.

tudtaidag isteni ez a zene. Szólítva önk, Karcsi barátom. Hello, DJ Simon, hogy kedves barátom, itt vagyok és kagyozok, szép estét. És jó adást kívánok, nem írok felóban ezerre. Nyomd a pörgős muzsikákat, én meg rúgdosom a kelyet.

Na, aztán úgy vagyok vele, hogy a mindent megmondó sem mondott nekem semmit a következő előadóról. Csak annyi, hogy tudjuk a nevét. A neve Tomás Pontifex Horn. Azaz Tomás Pontifex. Vagyis alias Pontifex. És hogy mikor hozta ez a zenét, hát ezt nem tudtam megtalálni. Valamikor a 2020-as évek elején. Nem is volt olyan rég. A lényeg, hogy a zenének címe az Interstellar. Az én kedvenc filmem. Lesz benne a Duma, tudjátok. Mikor a bácsi elmondja, hogy miért jó, meg mi nem jó.

Na figyelj, szuper, megint vissza 2025, október 31. Érkezik Julius Ron már megint és a Good Boys. És egy Armada kiadású lemez, a Utopia. Egy Corollova remixben, itt a szuperen. Jaj, de finom.

Joris Font, remélem nem kell bemutatni a holland fenegyerek, aki egyébként Németországban telepedett le. Az amszterdami születésű csávó valahogy Németországban jobban tud érvényesülni. Mi a fene? És hát a Good Boys. A brit zeneszerző csapat, lehet azt mondani, Joshua Grimmel, Tisztán Szor és John Johannes Shore, a két testvér és a Utopia.

fogunk nagyot ugrani az időben, hisz hát az Utópia, nem igazán, Utópia 2025. október 31-én jelentek, itt van egy másik 2025. október 3-a, jön a Going Deeper, Timur Shafurev és Egnyev Voronov, Karen Overtonnal, közösen karöltve hoznák nekünk a Your Loving Arms-ot, itt a Szuperen, figyelj!

Sát tisztelt hölgyeim és uraim, el kell mondjam, jön az egyik nagyon nagy kedvencem 2002-ből. Először Dave Seamannél hallottam egy mix lemezen. Most hirtelen melyiken, nem tudom. A lényegen így, de még egyszer, a lényeg. Hogy Unpacko and Frederick.

És hát ezt is fel kell olvasni, itt velünk Bazsi. Imádja ő is az én zeném, az én zeném, ami éppen pörög. Szia, szia, Tomi, üdv mindenkinek, nálunk még villany, erre te jössz, és ilyen zenékkel kivered a biztos értékot mindenkinél. Ja, hogy nálunk még van villany, értem. Így maradjon, go, go! Hello, Bazsi! Látom, jól kagylózol te is. Nagyon fincsi, oh yeah!

Aztán az van, hogy a következő zenével 1998-ban röppenünk vissza. Ekkor jelent meg az eredeti változata ennek a zenének. Bocsánat. Az a következő lesz, ez most itt a P.O.-ban. Na még egyszer, kezdjük újra, szóval jön a következő zene. Paul Oakenfold és az Interstellar. Ha már egyszer volt egy Interstellar, miért ne lehetne még egy? Hisz hát annyira szeretek a csillagok között, hogy még. Szóval Paul Oakenfold itt az Interstellar, valamikor a 2020-as év környékéről. Itt az

bemutatni, de küldeném Bazsinak, mert tudja, hogy imádni fogja. Egy kicsit breakbeatesre veszük a figurát, nem sokáig, csak egy pár percig. Az 1991-es zene, 2005-ös breakbeates verziója.

Na hát tisztelt hölgyeim és uraim, hogy az előbb beharangoztam. 1998-ba kanyarodunk, ha már egyszer itt 2000 akárhány száznál jártunk. És hát jön, vagy éppen pörög már, a Private Production és a Sex Drive. Aj, de nagyon megszexeljük a drive-ot. Itt van önünk Mazsi is, azt írja, szép estét és szuper adást kívánok neked. DJ Simon, köszönöm szépen, hello Mazsi. Jó kagylózást neked is.

hely, lájkolgatunk meg, szíveskészünk, akkor itt a következő zene. 2022-ben ugrunk vissza a 90-es évekből, és jön Paul Thomas és Frank a közöse. Na náhogy, az új Gladiátor filmre csináltak egy Gladiátor című nótát. Majdnem mondtam, hogy össze lett F-fel. De annál sokkal jobb lett. Megkagylózzuk, mit együtt a szoperen. Na, ezt kagylózzad!

Bazsé, az olyan hasonlít a Sándor Mátyáshoz. Valóban csak egy kicsit lassabb volt. De így van. És amely egyszer Bazsé is szólt, hogy 9 óra elmúlt, akkor ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Rádion. Ez itt a Private Night DJ Simonnal, azaz velem. Egészen, hát hogy körülbelül 10 óráig, aztán lehet egy picit bele csurranunk a 10 órába is. Ez majd kiderül az adás végén. És ha már így belepofáztam egy ötbe gyönyörű zenébe, akkor azt is elmondom, hogy a következő zene 2024 novemberében jelent meg Bakeliten, vagy éppen vinilen, ahogy tetszik. És sajnos ehhez nem jutottam hozzá, pedig nagyon kellene. Sasha és Judy Barr a Faxon. Szóval még egyszer, nem Faxon, hanem Faxon. P-vel írják, H-val és Faxon. A zene címe. Egy iszonyatosan jó számozott lemez egyébként. Minden esetre digitálisan itt van. És ez lesz a következő zene itt a Private Night-ban. Az elérhetőségünk a Viberen +36 70 45 95 95. Bárkinek bármi mondani valója van.

Mazsi. Mazsi, nekem gyanús vagy egyébként, nem B-vel, hanem M-mel, Mazsi. Gyanús vagy, nem szoktál te itt lenni, és most őszintén, tényleg ezek a zenék neked bejönnek? Várjál, Mazsi, Mazsi. Lehet, hogy van még egy Mazsi. A Mazsiból több is van. A lényeg, hogy megyünk tovább egy nagyon rövid zenével. Ez sikerült hozzájutni, lehet azt mondani. Jön egy 2011-es felvétel, amit 2018-ban, 19-ben, majd 2021-ben is kiadtak újra és újra. Sajnos a rövid verziót sikerült belőle megszereznem, egy Mars remix.

Hát de nagyon előre mentem, ez még nem az Abovintből jön, hanem a Camel Fett és Messano. Közösen a Glowing. Aj, hol jársz, Tomi? Ahol a fejed se járna, a szemed se. Az Abovintből jön, majd jön később. Egyelőre Camel Fett, Messano, David Oak, Gouda és a Glowing. Pörög éppen itt a szuperen. Aj, ez az, amikor nem a vinérről zenész, tudod, hanem ilyen izé. Mindenféle ilyen digitális izéről. Nem szeressük, nem szeressük. Na, menjünk tovább.

jelentsége. Milyen jó, hogy jelentsége csak egy van. Az egyedi és utánozhatatlan. Mondjam, hogy ezt is én találtam ki. Na mindegy. Oh yeah. Na szóval menjünk tovább, és akkor most jön az, amit az előbb bekonferáltam. Szóval az Above and Beyond. Jön a Sun in Your Eyes. A napsütés a szemeidben. Ez már viszont nem egy rádióverzió, hanem a Marsha Remix.

Hölgyek, urak, robogjunk tovább, jön egy nagy kedvenc, mármint nem nekem, hanem nektek. Jön rengeteg név, Armin van Buuren, Alika, a Punctual és Joris Warn, meg az On and On című nóta, itt a Szuperen.

robogunk tovább a következő ilyen transzesített izé rév zenével. Az eredeti verzió 1996-ban jelent meg. Az előadója Dahul volt. Tudjátok, DJ Hooligan. A révről átváltott valami kis komolyabb, transzesebb house-ra, vagy trance house-ra, vagy bárra tudja, minek lehetett nevezni a zenét 96-tól, vagy 7-től, mert hát igazából 97-ben robbant be, lehet azt mondani, a klubba. Ez a zenem, jön Dahul és a Meet Her at the Love Parade. Oh yeah, itt a Superen, na nem az eredeti, hanem egy Olaf Baszowski remix. Mert fincsi, mert nyugis, meg olyan transzes, oh yeah!

95 azt írja nekem is a listán, hogy nagyon oh yeah, itt az egész műsor, hogy a bánatban nem, vagyis miért ne lenne, próbálkozom. Bazi azt írja, puszi Encsi, honnan tudod, hogy puszi a van Encsi? A puszi Encsike, köszönöm, hogy gondoltál rám, holnap este 8-tól újra gondolhatsz rám. Mindig ugyanazt a linket lehet használni, ezt lehet mondani. Vissza kell csak tekerni, rápakolni, aztán hallgatni Bazsit, ahogy éppen tekeri, csavarja, csűri, meg izé, ja nem, az Kukori bácsi szokta evezni is Kukori bácsi szokott. Ki kell találni valamit Bazsinak, ő mit csináljon? Ő keveri, oh yeah, de nagyon!

zenéje, vagyis közezenéjük. A maradj, azaz, az tej. Na nem az eredeti, hanem egy feldolgozás. Matt Lange, természetesen, hogy egy rendszeres verzió jön belőle. Itt a szuperen, hosszú lesz, mint a vonatfügy.

Tisztelt hölgyek, urak! Na, mert egy Kolozs Émi nincs itt, akkor nem tehetünk róla. Neki szántam volna ezt a zenét, főleg eljött volna Jakab szállással, de nem jött. Úgyhogy mindegy. Meg most nincs itt. Úgyhogy mindegy. Jön a 2013-os jó barátom egyik zenéje. Jön Newik. A Morsodi Fede gyerek. És a kedvenc zeném tőle. Úgy bizony.

magyarokat nem szoktam nagyon játszani. De most lesz. Sőt, ez lesz a záró zene. Szóval jöjjön Andrew Boy. Vagy éppen, ahogy ebbe a zenébe hivatja magát.

Szóval, hölgyek, urak, én ezzel a fincsi dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma este itt velem tartott ebbe a két órába. Senki sehova, tudjátok majd. Vagyis de, menjetek aludni, azért tettem fel ezt a zenét utolsónak. Aztán majd jövök holnap is. Itt leszek. Ja nem, holnap nem jövök. Holnap dolgozok. Jaj, de hülye vagyok. Szóval pénteken jövök. A szokásos péntek esti hallucinációs zenékkel. Amikor azt képzeljük be, hogy éppen valahol utazunk valami strandos, homokos része. Nincsenek ott homokosak, csak homok. Szóval köszi a kagylózást. A zene természetesen végigpörög. Csácsumi csá, sziasztok!

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok, ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk, Super DJ Rádió, csak neked zene.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Super DJ Radio Hungarian Web Radio Station.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Ez még mindig a Super DJ-re.

0: zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.